0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Radio Faktor.
0: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio.